0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va! Jó
1: FM. Klassne radio. V dorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Csirpák József, Шаланки грекокатолікуш пап гондолатаї кветкезнек.
0: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почуєте роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки.
3: Krisztusban, kedves rádióhallgató testvérek! A mai alkalommal folytatjuk az 1700 évvel ezelőtt Níceában megfogalmazott hitvallásunkról való elmélkedésünket. A hitvallásunk szövege, amit értelmezünk, az a Nicea konstantinápolyi hitvallás szövege, mert ezt a hitvallást imádkozzuk minden egyes szent liturgia alatt is. A mai alkalommal eljutottunk Jézus Krisztus megtestesülésének a titkához, ami így hangzik a hitvallásunkban. És megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. A Szent Háromságos Egyisten egyik titkáról szól ez az egy mondat, amelyről többször is hallunk és olvasunk a Szentírásban. A Teremtés könyvének 22. fejezete, a 18. versében ezt olvasjuk, hogy az Isten megígéri Ábrahámnak a megváltó elküldését, amikor arról szól, hogy a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Aztán másik két helyen még, utódodban nyer áldást a föld minden népe. A Teremtés könyvében háromszor is elhangzik az az ígéret, hogy Ábrahám utódában fog áldást nyerni a föld minden népe. A próféták is több alkalommal is jövendőlnek arról, hogy el fog jönni a messiás, a megváltó, az Úr fölkentje erre a világra. Mikás prófétánál ezt olvashatjuk, de te Efrátai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda nemzetségei között, mégis belőled származik majd nekem Izrael jövendő uralkodója. Vagy Izaiás prófétánál ezt olvashatjuk. Veszők él majd Izáj törzsökéből, hajtás sarja gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és kedvetelik az Úr félelmében. Egy másik helyen Izaiás prófétánál pedig ezt olvashatjuk. Íme a szűz méhében fogan, fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ezek a proféciák mind arról jövendőlnek, hogy el fog jönni erre a világra a megváltó, a messiás. Az újszövetségi szentírásból is értesülünk ennek az eljövetelnek a mikéntjéről, amikor azt olvassuk Lukács evangélistánál, akkor, amikor Gábriel angyal meglátogatja Máriát, Mária itt szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt felelte neki, a Szentlélek száll reád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. Ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, és eltávozott tőle az angyal. Ebben az evangéliumi részletben világosan le van írva az, amit a hitvallásunkból is hallottunk, és megtestesült a Szentlélektől, és Szűz Máriától, és emberré lett. A megtestesült szó arra utal, hogy Isten fia átadja önmagát Isten üdvözítő tervének, és ezt teljesen tudatosan és teljes beleegyezéssel teszi. Ebben kirajzolódik a fiúisten engedelmessége, ami semmisé teszi Ádám engedetlenségét. Ezt hallhatjuk Szent Pál apostol Filippiekhez írt levelében is. Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki bár Isten létformájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai létformát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a megtestesülés a Szentlélek ereje által valósult meg, aki az Atya teremtő erejeként viszi a fiút a szűzméhébe. Az Atya utasítása és az emberré vált fiú engedelmessége a tökéletes szeretet a maga teljességében. A fiú Isten tehát úgy lett emberré, hogy a Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett fel. Azért lett emberré, hogy az Atyát megdicsőítse, minket szóval és példával tanítson, életével, halálával és feltámadásával megváltson. Jézus Krisztus megtestesülésének titka azért fontos a számunkra, hogy világosan tudjuk megvallani, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nem csak eljátszotta a Fiúisten a szenvedést, megaláztatást, keresztre feszítetést, halált, feltámadást, hanem mint valóságos ember ugyanúgy átélte ezeket, mint ahogyan mi is átéljük. Valóságos Istenként és valóságos emberként élt itt közöttünk, s tanított bennünket szavakkal, cselekedettel és személyes példájával. Az ige, maga Jézus Krisztus azért lett emberré érettünk, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen, azért lett emberré érettünk, hogy megismerjük Isten szeretetét, hogy a szentség példaképe legyen a számunkra. Azért lett érettünk emberré, hogy az isteni természetből részesítsen minket. Adjunk hálát a mindenható Isten emen nagy szeretetéért, hogy nem hagyta magára a bűnbe esett emberi világot, hanem elküldte emberré lett fiát erre a világra, aki az atya iránti engedelmes szeretetből megváltotta az egész emberi nemet, és megnyitotta számunkra a mennyek országának kapuját, hogy újra ehessünk az örök élet fájáról, amely nem más, mint maga a keresztfa, melynek gyümölcse maga Jézus Krisztus teste és vére, amelyet minden egyes szent liturgia végén nekünk akar ajándékozni. Rajtunk áll, hogy ezt befogadjuk-e, hogy megnyitjuk-e a szívünket előtte, és befogadjuk az életünkben a kenyér és a bor színe alatt jelenlévő Krisztust, hogy velünk legyen életünk egész pillanataiban, életünk végéig, és azon túl az örökké valóságig, most és mindörökön örökké. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Csirpák József, Salánki görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми Чірпак Йожефа, греко-католицького священника села Шаланки. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
6: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard-ra.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунь кіш бікешіг! Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, te biztasd a mi lelkünket, hogy minden erőnkkel téged tudjunk magasztalni és áldani. Hadd tapasztaljuk meg, hadd éljük meg, hadd érezzük át annak a valóságát, hogy a szívünkben ott van a hálaadás. Áldjuk a te nagy nevedet, áldjuk cselekedeteidet, ismerjük fel azokat a pillanatokat, amikor te sasszárnyon hordozol bennünket, bár oly sok minden van, ami okot adna arra, hogy elcsüggedjünk, megfáradjunk, porba hulljunk. Köszönjük, Urunk, hogy te beléd kapaszkodhatunk, te jársz előttünk, te mutatod meg újra és újra a te nagy szeretetedet. Hívsz bennünket a te kegyelmedbe és a te békességedbe. Kérünk, Urunk, hogy végezd el a mi szívünkbe annak a döntését, annak a vágyát, annak a valóságát, hogy te benned meg tudunk nyugodni. Te benned békességet tudunk találni a napi küzdelmekben, a napi kihívásokban, gondok között is. Így kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket a mai ige szakaszon keresztül is, eleveníts meg bennünket és szűj újjá, hadd tapasztaljuk és hadd éljük meg, hogy milyen jó az, amikor hozzád tartozhatunk, amikor a tiéd vagyunk. Kérünk, hogy áld meg a mi istentiszteletünket, áld meg a te igédet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Filemonhoz írott levélből szeretném felolvasni. A Filemoni levélnek a 8. versétől kezdődően a végéig, a 24. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A Filemonhoz írott levélnek a 8. versétől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóvá többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is, szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, a saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznarat vehetném az Úrban, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízok, írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Ezúttal készíts nekem szállást is, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarchosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. A Filemoni levél sok mindenben egyéni. Nem hasonlítható semmilyen más levélhez. sem stílusában, sem mondani valóját tekintve nem állítható párhuzamba a Szentírásnak más írásaival. Egy egészen speciális helyzetben szólal meg Pál, egy egészen speciális élethelyzetben szólít meg valakit, egy Filemon nevű rabszolgatartó embert, akihez visszaküld az ő rabszolgáját, akinek visszaadja az ő rabszolgáját. Minden bizonnyal a testvérek is ismerik a levélnek a hátterét, hogy van egy szökött rabszolga, Onézimosz, aki megszökik az ő urától, Filemontól, és nem írja erről le a Szentírás, nem beszél erről, de valamilyen úton módon oda keveredik Pál apostol mellé, és megtér, és hűséges szolgatársa marad Pál apostolnak. És rendeznie kell a dolgait. Rendeznie kell azt, hogy ő valójában rabszolga, és ő oda tartozik valakihez. És neki vissza kell mennie abba az élethelyzetbe. És ezzel a levéllel felvértekezve indul el, és ezzel a levéllel érkezik meg Filemonhoz. Nem erről szeretnék elsősorban beszélni, de ezt fontos a háttérben látni és érteni, hogy Pál apostol ebben szólítja meg Filemont. Amiben bennünket megszólíthat az a levél, az a keresztény életünknek, meg keresztény gondolkodásunknak, a keresztény mindennapjainknak egy olyan cselekvési mintája, amiben azt gondolom, hogy nagyon sokszor meg fogunk szégyenülni. Megszégyenültünk, megszégyenülünk és meg fogunk szégyenülni. Arra nézve, hogy hogyan kellene nekünk gondolkodnunk, hogyan kellene nekünk látni a saját életünket, hogyan kellene hálaadással élni a mi mindennapjainkat. Sokkal valóságosabb, vagy sokkal inkább közel áll hozzánk az a történet, amelyben úgy rendelkezik egy idős bácsika a faluban, hogy azt a tehenet, amelyik elveszett, ha nem kerül meg, akkor azt az egyházra hagyja, ha meg megkerül, akkor legyen a fiáé. Tehát valahogy így áll az ember az Isten dolgaihoz, általában így áll az egyházhoz, hogy ha úgy sincs belőle hasznom, akkor lehet az egyházé. És ebben nagyon-nagyon mélyen megítél bennünket ez a levél, ez a Filemoni levél. Nagyon bántóan, vagy fájdalmasan megszólít abban, hogy ez az indulat, ez a lemondásra való képtelenség milyen sokszor ott van a mi gondolatunkban, ott van a mi életünkben. Nem a tulajdonról van szó. Nem egyszerűen csak a tulajdonjogról van szó, mert Pál apostol egy pillanatig sem vitatja azt, hogy Filemonnak joga van Onézimoszhoz. Minden világi törvény ezt írja elő. Ja, most talán egy kicsit más helyzetben vagyunk, és számunkra már ez szokatlan, de abban a világban minden kétséget felülírt az, hogyha valakinek van egy rabszolgája, akkor az az ő tulajdona. És abban senki nem szólhat bele. És bárhová vetődik, bárhol találják meg, bárhol fogják meg, az az ő tulajdona, és vissza kell juttatni hozzá. És Pál nem mondja kétségbe ezt a tulajdonjogot. Egy pillanatra sem akarja azt mondani, hogy de hát Krisztusban testvérünk, igazán lemondhatnál erről a jogodról, mint Krisztusban szeretettek, és az egytest tagjaiként nem kellene neked ezt a jogodat érvényesíteni. Valahol a levélnek egy nagyon mély és nagyon erős üzenete az, hogy van jogod hozzá. Van jogod hozzá. Minden törvény szerint van hozzá jogod. De a szeretet nevében másra kérlek. És azt gondolom, hogy ez az, amiben nekünk magunknak is sok mindent újra kell gondolni saját életünkkel kapcsolatban, hogy mi az, amihez nekünk jogunk van. És amit nem vitat el a Szentírás, nem vitat el az Isten, nem vitat el Pál apostol, nem vitatok el én sem, mi az, amihez nekem, neked jogod van. Csak azt mondja az apostol, hogy a szeretet nevében, Krisztus nevében én másra kérlek. sőt itt nagyon izgalmasan fogalmaz, amikor azt mondja, én parancsolhatnám neked, megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed. És ezek félelmetes kijelentések. Én megparancsolhatnám neked. Én, Pál, megparancsolhatnám neked azt, hogy Krisztus nevében mondj le a jogodról, amihez úgy ragaszkodsz, ami a tiéd. Mondj le a jogodról. Sőt, azt mondja, ez a kötelességed lenne, hogy te lemondj a jogodról. Krisztusban. Ha te komolyan veszed a te kereszténységedet, ha te komolyan veszed azt, hogy a Krisztusé vagy, kötelességed lenne. De a szeretet nevében csak kérlek. És az érdekeinket, saját érdekeinket ebben a világban hadd csiszolja egy kicsit ez a gondolat, hogy Krisztus nevében megparancsolhatnák, Krisztus nevében a kötelességünk lenne nagyon sok jogunkról lemondani, és mégsem tesszük. És mégis olyan messze van tőlünk, még csak a gondolata is az, annak, hogy mint Krisztus megváltott gyermeke, mint Jézus Krisztusnak a szolgája ebben a világban, mint aki Jézus Krisztus követője ebben a világban, mennyi jogunkról nem vagyunk hajlandók lemondani, egy pillanatra sem. Megparancsolhatnám, meg kötelességed volna, mondja az apostol. És nem tudunk lemondani. Nem tudjuk elengedni. És itt mindenki helyettesítse be a saját életében, mik azok a jogok, mik azok a ragaszkodások, amikről nem tudunk olyan könnyedén lemondani Krisztus nevében, az Isten követéséért. Nem tudunk lemondani, pedig kötelességünk lenne, szükséges lenne, vagy az Istennek tetsző lenne. Mi az, amiben talán a parancsig nem merészkednének el, ami jó akaróink, barátaink, de talán szeretettel sokszor kérnek, hogy engedd el, bocsásd meg, felejtsd el, tedd le az Isten elé, és mi nem tudjuk. Parancsolhatnám, meg kötelességed volna. De Krisztusért, meg a szeretet nevében csak kérni tudjuk egymást, és talán elsősorban önmagunkat is biztatni kellene a Krisztus nevében és a szeretet nevében, hogy engedjük el, mondjunk le erről a jogunkról. Mi olyan dolog van a te életedben? Mi olyan jog, amiről nem szívesen mondasz le, mert sérül a te világban betöltött pozíciód, a világban betöltött helyed, az általad elképzelt valóság, az önmagadról kialakított kép sérül, ha lemondasz arról a jogodról, kevesebbé leszel, megfosztod magad. Nem csak egy rabszolgáról van szó, amikor Pál apostol Filemonnak írja ezt a levelet, akkor éreznünk kell, hogy amiben bennünket megszólít, és amiben útmutatást ad számunkra, nem csak egy rabszolga tulajdonjogáról van szó, hanem a keresztény életünknek egy olyan örökös harcáról, amivel nagyon nehezen tudunk jó szembenézni, hogy felismerjük, mi az, ami akadálya lehet annak, hogy őszintén, tiszta szívvel, békességgel Krisztus követője maradjak. Talán elég csak a gazdag ifjút említeni, akinek egy aprócska fogyatkozása volt még. Azt mondja neki Jézus, egy fogyatkozásod van még. És nem tudja azt az egyet elengedni. Nem tud arról a jogáról lemondani. És nekünk mennyi fogyatkozásunk van. Mi az, amitről le kellene mondanunk, a büszkeségünkről, az elért eredményeinkről, hogy mi legyünk győztesek egy-egy szóharcban, vitában. Mi mindenről kellene nekünk lemondanunk, hogy a szeretet nevében Krisztus ügye, az Isten országának az építése előtérbe kerüljön. Másik dolog, amiről még beszél ez az ige szakasz, amit szeretnék kiemelni, az talán érdemes azzal a szójátékkal kezdeni, amiről Pál apostol is megemlékezik, és amit Pál apostol visz bele ebbe a levélben nagyon is szándékoltan, az Onésimosnak a neve, ami azt jelenti görögül, hogy hasznos. Valahogy érdemes ennek is ugye az ízét egy kicsit megízlelni. Ennyi a neve. Te szolga, aki hasznos vagy. Ez a neve. A hasznos szolga. És azt mondja Pál apostol, hogy hát haszontalan neked. Neked haszontalan volt. És ez nagyon sok mindent elárul Onésimosnak a jelleméről, meg Onésimosnak a szolgálatáról, hogy ő, mint rabszolga, hogyan élte a mindennapjait kereszténység előtt, egy haszontalan szolgája volt Filemonnak. Nem volt hasznodra, nem volt belőle semmi előnyöd, és itt újra csak hadd kapcsolódjak vissza az előző gondolathoz. Mennyi olyan jogunk van, mennyi olyan vágyakozásunk, ragaszkodásunk, amiről nem mondunk le, de igazából semmi hasznod belőle. Semmi hasznod belőle. Vagy éppen, hogy a kárunkra van. Mennyi olyan ragaszkodás van, mennyi olyan hamis biztonság van az életünkben, olyan jog, amihez ragaszkodva azt gondoljuk, hogy akkor minden rendben lesz. És kiderül, hogy haszontalan. Talán újra érdemes egy evangélium történetet, egy példázatot felidézni, itt a volond gazdagnak a történetét, aki teljes bizonyosságban van afelől, hogy most már megnyugodhatsz én lelkem, minden rendben van, sok évre, ott van a te csűrödbe elkészítve az, amire neked szükséged lesz, semmi gondod ezután. És ez az ő élet, ez az ő gondolkodása, egy hamis biztonság. És haszontalanná válik ez, amikor azt mondja az Úr, hogy még az éjjel elkérik a lelkedet. Mennyi ilyen haszontalan dolog van az életünkben, ami körülvesz bennünket, ami hasznosnak látszik, meg hasznosnak kellene lenni, de valójában nem tudjuk használni, és haszontalan a mi számunkra. Haszontalanná válik egy ragaszkodás, és elég csak mindenkinek a saját ruhatárából kiindulni, hogy mennyi az, ami valóban hasznos, meg mi az, ami csak kacat. És érdemes így az életünknek nagyon sok részét átvizsgálni, mennyi az, ami valóban hasznos, és mi az, ami csak haszontalan. És meglátni, felismerni, engedni, hogy az Isten felismertesse velünk, hogy bár jogod van hozzá, és a tiéd, de semmi hasznod belőle. Semmi hasznod belőle. És itt valahol Istennek a különös bölcsessége kitűnik ebben az egész történetben, hogy ez a haszontalan ember, Onésimosz, aki megszökik, aki elmegy, és aki annyi kárt tesz az ő tulajdonosának, hogy most már nem lesz haszontalan szolgája, hogyan lesz hasznossá? Hogyan tud hasznossá lenni az Isten kezében? És az a sok kacat, ami ott a mi életünkben is jelen van, ami haszontalanná lesz, mert nem tudjuk jól használni. Merjük-e úgy elengedni, hogy az Isten majd hasznossá teszi? Azt mondja Pál apostol később ugyanerről az emberről, hogy neked is, meg nekem is hasznomra van. Neked is, meg nekem is hasznomra van. Az, aki haszontalan. És ezt szabad a saját életünkre nézve látni, hogy mi minden van ott az én életemben, ami valójában haszontalan, szükségtelen, de ha átadnám az Istennek, ha elengedném, hogy az Isten kezdjen vele valamit, nekem is, meg másnak is hasznára lenne. Ezért mondtam ezt a történetet arról a bizonyos elveszett tehénről, hogy sokszor mi már csak azt szeretnénk kiengedni a kezünkből, ami fölött már úgy sincs hatalmunk, ami elveszett. Ha nem kerül meg, akkor csak legyen az egyházé. Ha úgy sincs belőle semmi hasznom, akkor lehet. És eljutni odáig, hogy az, amihez jogom van, ami a birtokomban van, ami fölött én rendelkezem, de valójában nincs rá szükségem, és haszontalan, azt tudjam kiengedni a kezemből. És azt tudjam odaadni az Istennek, és hagyni, hogy az Isten kezdjen vele valamit. Hogy az Isten szentelje meg, az Isten formálja át, az Isten gazdagítsa meg, az Isten áldja meg. És szabad most egy merész vágással akkor átlépni az anyagi dolgoktól, mert itt alapvetően azért ezek anyagi jellegű dolgok voltak, ami haszontalan is kacat a mi életünkben, elsősorban erről beszéltem. De tudunk így tekinteni egy emberre? Egy emberre? Azt gondolom, ez egy külön harc. Egy külön mélysége a mi kereszténységünknek, meg keresztény látásmódunknak, hogy hogyan tudjuk ezt egy emberre vonatkoztatni. És talán nem érdemes elengedni azt a szálat sem, hogy jogunk van hozzá. Hogy jogunk van hozzá. A gyermeked. A testvéred. A szülőd. Hozzánk legközelebb álló emberek, akiket szeretünk, akikhez jogunk van. És mindent igyekszünk úgy tenni, hogy jó legyen, hogy mindenkinek jó legyen. És azt látjuk, hogy akkor lesz jó Onézimosznak is és Filemonnak is, amikor Filemon el tudja engedni, hogy majd ő megmondja, hogy mit csináljon Onézimosz. Én vagyok az Úr, ő a szolga, én majd megmondom, én majd beleavatkozok az ő életébe, én majd rendezgetem az ő útját, ő csak csinálja azt, amit én mondok. És akkor minden rendben lesz. És kiderül, hogy nem akkor lesz rendben. Nem akkor lesz rendben, amikor Filemon határozza meg, hanem akkor, amikor az Isten fogja meghatározni azt, hogy mi történjen. És van-e annyi bátorságunk, hogy így engedjük el hozzánk közel álló embereket, akár bele a világba? Hogy ne formáljunk rá jogot, hogy majd én megmondom, hogy legyen, hanem rá tudjuk-e bízni az Istenre? Rá tudjuk-e bízni az Istennek a vezetésére? Azt, aki elkallódott, eltávolodott, aki messze van. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor visszakapod. És ez egy nagy-nagy biztatás, hogy amikor visszakapod, már nem azt kapod vissza. És itt is egy kicsit hadd formálja a mi gondolatunkat az ige, hogy mi úgy, amikor valamit el kell engednünk a kezünkből, vagy valami, akár Onézimoszhoz hasonló módon kiszökik a kezünkből, mi úgy akarjuk visszakapni, ahogy volt. Úgy akarjuk visszakapni, amilyen volt. Azt, amit elveszítettünk, azt akarjuk visszakapni. És az ige arról beszél, hogy te nem azt fogod visszakapni. Ha engeded, hogy az Isten formálja, ha hittel és imádsággal tudod kísérni őt az ő útján, és engeded, hogy az Isten lelke formálja, de nem azt fogod visszakapni. Nem azt az embert fogod visszakapni, akit elveszítettél, hanem többet. Sokkal többet. Mi azt mondja itt az apostol, hogy neked is, nekem is testvérem a Krisztusban. Az, akit te most visszakaptál, az már nem csak a te rabszolgád, nem csak a te tulajdonod, nem csak valaki, aki fölött te, a te jogodat érvényesítheted, hanem testvéred. Sokkal többet tudunk visszakapni, hogyha úgy engedünk el embereket, úgy viseltetünk emberek iránt, akik eltávolodnak, elsodródnak, elkallódnak mellőlünk, és úgy érezzük, hogy nincs hatalmunk fölötte, hogy megőrizzük, hogy úgy megtartsuk, ahogyan van. Nem úgy kell megtartani, hanem az Isten elé vinni, és engedni, hogy az Isten változtassa, az Isten formálja. Hagyni, hogy az Isten lelke az ő életében is megmutatkozzon és hasson, és úgy visszakapni. És amit még talán érdemes kiemelni egy mondatban itt az ige szakaszból, az Pálnak az a vakmerősége, hogy felelősséget vállal Onézimoszért. Szóval úgy fogad, mintha engem fogadnád. Úgy tekints rá, mintha engem fogadnál. És ha valamivel tartozik, ha megbántott téged, rót fel nekem! Tőlem kért számon! Kiért mersz te ilyen felelősséget vállalni? Keresztényként Nem így kellene felelősséget vállalnunk azokért, akik Krisztusban testvéreink? Ród fel nekem azt, amivel tartozik, és én megadom neked. Azt mondja, én Pál a saját kezemmel írom, meg fogom adni neked. Én vállalom érte a felelősséget. Kiért merünk mi így felelősséget vállalni? És ha nem, akkor miért nem merünk így felelősséget vállalni egymásért, hittársainkért, testvéreinkért a Krisztusban? Hadd tanítson ez is bennünket, kedves testvérek, hogy hogyan tud átformálni egy ember jellemében az örökkévaló Istennek az igéje, a léleknek a jelenléte, hogyan tudja átformálni nem csak Pál apostolt, de Onézimoszt is, hogy Pál apostol mer érte így kiállni. Tud érte így nyilatkozni. És felmeri vállalni, hogy bármit tett is, bármi kárt okozott, ród fel nekem, mert az én testvérem, és én megadom neked. És azt mondja még végezetül Pál apostol, hogy nekem nagy hasznomra van a szolgálatban. A haszontalan. Nagy hasznomra van a szolgálatban. És érdemes ezt talán utolsó üzenetként magunkkal vinni, hogy az, ami fölött mi rendelkezünk, a fölött, ami fölött nekünk van joghatóságunk, és ami sokféle értelemben haszontalanná válik a mi életünkben, nem tudjuk jól kihasználni. Arról azt mondja Pál apostol, hogy nekem a szolgálatban nagy hasznomra van. És lássuk így a saját dolgainkat, hogy lehet az Isten hasznára, az Isten ügyének a hasznára ebben a világban. A mi dolgunk pedig az, hogy felismerjük a mi engedelmességünket, hogy mi az, amit el kell engednünk. Mi az, amiben át kell, hagyni kell magunkat átformálni, hogy ne parancsként, meg ne kötelességként tapasztaljuk, vagy érezzük, hanem szeretetteljes kérésként, hogy engedelmeskedjünk Krisztusi módon, hálát adva. Kívánom, kedves testvérek, hogy tanítson bennünket ez a rövidke levél is az Isten országának titkairól, arról, hogy hogyan formálhat át bennünket, és hogyan kell, hogy átformáljon bennünket az Isten szent lelke, hogy az ő országának építői, és az ő országának polgártársai lehessünk. Így legyen. Amen. Drága Urunk, köszönjük neked a te hűséges szeretetedet, és köszönjük, hogy te minden jogodról lemondtál érettünk, hogy nekünk életünk legyen te benned. Köszönjük a te szeretetedet, kegyelmedet, az elkészített üdvösséget. Hadd tudjunk, Urunk, megerősödni te benned, és hadd tudjunk hozzád hasonlóan élni ebben a földi életben, téged követni, a te akaratodat teljesíteni. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és tisztogasd a mi gondolatainkat, tisztogasd a mi életünket. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, hallgassunk meg egy rövid hirdetést. Augusztus

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztok a csám! Megtörtént a sorsolás mindhárom európai kupa sorozatban, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában, amelynek eredményeként ismerté váltak a selejtező rájátszásának playoff párosításai. Az Európa Ligában a Ferencváros a rájátszásban a Trabzonsporral találkozhat, ha előtte sikerrel veszi a lengyel Górnyék Zsábze elleni párharcot. Ennek a párosnak a győztese bejut az Európa Liga csoportkörébe, míg a vesztett csapat a Konferencia Ligában folytatja a szereplését. A Konferencia Ligában a kijevi Dinamo, amennyiben a harmadik fordulóban legyőzi az azeri Karabakh csapatát, a Twente Dák 1904 párharc győztesével találkozhat. A Dinamo a Karabakh elleni mérkőzéseit augusztus 6-án és augusztus 13-án játssza le. Vidbúlszás röpkovány a trók Eurókupkovők turnyériú Lihi Csimpióni Lihi Európa a Lihi konferencié. Zapítszunk a melyek osztále vidomi vszipari playoff kvalifikácié. Ulici konferencié kéviszke Dinamo urázi peremohé nad azerbajdzsánszkim Karabakhom u tretjem uraundi može zustritися с переможцем пари Twente Dák 1900 4. Динамо свої матчі проти Карабаху проведе 6 та 13 серпня. У Лізі Європи Ференцварош у плей-офф може зустрітися з Трабзонспором, якщо перед цим успішно подолає польський Górnik Zabrze. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи, а команда, що програє, продовжить виступи у Лізі конференцій. A Velszi Labdarúgó Szövetség elsőként mondta vissza hivatalos támogatását Gianni Infantino jövő évi újraválasztásával kapcsolatban, erről a Sky Sports számolt be. A döntést a szervezet szerint a FIFA jelenlegi vezetőinek kommunikációs és irányítási hiányosságai indokolták. Az Angol Labdarúgó Szövetség szintén azt tervezi, hogy levelet küld, amelyben jelzi, többé nem támogatja a FIFA jelenlegi elnökét. A lap információi szerint az UEFA tagszövetségek többsége hozza ezt az álláspontot. Infantino tisztában van ezzel, ezért a következő ciklusához szükséges támogatást elsősorban ázsiai, afrikai és dél-amerikai országokban igyekszik megszerezni. Футбольна асоціація Вельсу офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Джані Інфантіно президентом FIFA наступного року. Про це повідомляє Sky Sports. Рішення ухвалили через провал комунікації та недостатню ефективність лідерства з боку чинного очільника FIFA. Футбольна асоціація Англії також планує надіслати листа, в якому буде вказано, що вона більше не підтримує чинного президента. За даними видання, більшість асоціацій УЄФА поділяють цю позицію. Інфантіно це розуміє і планує шукати підтримку серед країн Азії, Африки та Південної Америки. A héten elrajtolnak a nemzetközi kupák újabb selejtező körei. Ma kezdődik a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, ahol a legnagyobb figyelem a horvát bajnok Dinamo Zagreb svájci vendég szereplésére és a nem bajnoki ág rangadóira irányul. Szerdán a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában. A zöld-fehérek a Gruppama Arénában fogadják a lengyel Górnyék Zsábzsé csapatát. Augusztus 6-án csütörtökön jön a Konferencia Liga dömping. A Dinamo Kijev az Aréna Lublinban fogadja az azeri Karabakh csapatát. Нові раунди кваліфікації міжнародних кубків. Сьогодні розпочинається третій тур Ліги чемпіонів, де найбільша увага прикута до гостьового матчу хорватського чемпіона Загребського Динамо. У середу в Лізі Європи Ференцварош прийматиме на Групама Арені польську команду Górnik Zabrze. У четвер, 6 серпня, відбудеться великий ігровий день Ліги конференції. Київське Динамо прийматиме азербайджанський Карабах на арені Люблін. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvá hozzalosájt ez Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Derű szép napot kívánunk mindenkinek 2026. augusztus 4-e 10 után 14 perccel. Sziasztok, sziasztok! Szép reggelt is már!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát a hőmérőre már korán reggel is elég nehéz volt rátekinteni. Én valamikor 6 óra fél hét környékén mentem ki az udvarra, és mikor megláttam a tárva nyitott ajtók és ablakok mellett, hogy a benti hőmérséklet az 26 fok, és kint már 27 van, hát gyorsan bezártam ablakot és ajtót, hogy véletlenül se szökjön be, legalább próbáljunk meg valamit bent tartani. Mai napon 37 fok is elképzelhető Beregszász környékén.
5: Fincsi. Hát 10 percenként nagyobb egy hőfokkal a hőmérséklet. Ráttam
6: érzeted?
5: Az reggelt, hogy először 26,5 volt, 10 percek később 27,5. Ha ez így folytatódik, akkor egy másfél óra múlva lesz itt 40 is.
6: Abszolút, abszolút. Hogyha nem hűtjük ezt a termet. Azt néztem, hogy hasonló meleg egy utoljára Beregszászban 2017-ben volt, akkor 35 fokot mértek, és hát ma reggel hajnalban is 17 fok volt, akkor volt érdemes leginkább szellőztetni. De nézem, hogy például 2008-ban plusz 5 fok volt ugyanezen a napon, úgyhogy akkor valami hűvösebb szellő járt erre. Nem tudom, hogy az már előszele lehet, vagy valamikor ugyanez a periódus megismétlődött, és majd csütörtök pénteken várhatunk némi lehűlést. Meg a másik dolog, amit észrevettem eddig olyan 4 óra, fél 5 óra környékén, mert azért világos volt az ablakokban. Most nézem, hogy valahogy mintha szürkébb lenne az égbolt, és a nap felkelte, az 5 óra 8 percre van igazítva a Beregszászban.
5: De az volt érdekes, hogy igazából fél 9-kor már sötét volt, vagy legalábbis majdnem sötét volt odakint. Úgyhogy hát ez egy ilyen... A dinnye is kezd leérni, bár láttam Somban most kezdték el kitenni, mert akik most indul a dinnye szezon. De ezért én mostanában minden megígértem, hogy dinnyét fogok enni, csak azért, hogy rengeteg fogyatékot vigyem be a szervezetembe, illetve fontos, hogy megjegyezem, hogy szeretjük a dinnyét is. Most van csúcs szezonban.
6: Hát úgy sokkal könnyebb, jó? Tehát hogyha képzeld, hogyha nem szeretnéd a dinnyét, és azt mondanak, hogy hát ezt a másfél kilós adagot, ezt itt meg
5: van egy külön saját dinnyerekeszem, ami mindenemű ünnepi menü mellett még ott mindig szabadon fenn van.
6: Sonkarekeszed is van szerintem,
5: van, ugye? Nekem nincsen francia salátrekeszem, nekem ez a dinnyerekeszben összpontos, és ezért egy jó nagy dinnyerekeszem van, amit szívesen feltöltök ilyenkor, mint a pupu tevék. Na, és az a mellék információja kapcsán, hogy a pupu tevéknek a pupjában nem víz van, hanem zsír. Hát ennyit az én rekeszeimről, nem visszatérve.
6: De fontos... dinnyében nem az fog majd feltelítődni.
5: Igen, egyébként egészség. Azt mondják a szakemberek, hogy nagyon komolyan vegyük ezt a hőséget. A hírekben többször elhangzik, de mi szeretnénk megerősíteni, hogy maradjunk otthon, tehetjük és próbáljunk minél többet az árnyékos, hűvös helyen tartózkodni. Viszont ha el kell indulunk, akkor ne felejtsük el, hogy ezt reggeli órákban tegyük, és mondjuk 8-9-re érjünk vissza kiinduló pontra. Akár 4 liter víz és fogyasztása sem sok, az ember hajlamos a kiszáradása, illetve hajlamos, hogy keveset igyon, és ebből az ilyen időszakban, időskorban, illetve gyerekkorban is, és persze felnőttkorban is a fizikai munka, mert kimondottan fontos, hogy akár bő 4 liter folyadékot is fogyasszunk el. Folyadék
6: a dinnye mellé.
5: A dinnye mellé. Illetve ezt ne felejtsük el magunkkal is venni, ha útra keredünk gyalog, biciklivel, kocsival, akkor tegyünk be egy-egy flakon vizet, mert a folyamatos vízellátás ma a legfontosabb.
6: És hogyha lehet, esetleg hűvös helyen is tároljuk ezt a vizet, sokkal hűsítőbb tud lenni. Nem azt mondom, hogy a hűtőszekrényből kivett, mert hát hogy is mondjam, enyhe torokfájást is okozhat, és ha van kellemetlen dolog az, hogyha torokfájdalommal és gyulladással küzdesz mondjuk augusztusban 38 fokos hőségbe, árnyékba, tehát mindenképpen inkább lagyos vizet fogyasszunk, de figyeljünk oda rá, illetve hogyha nem jól érezzük magunkat, és ez hosszú ideig eltart, ne szégyeljük felkeresni családorvosunkat, és tanácsot kérni tőle, hogy na éppen mit lehet tenni, vagy mi a probléma.
5: Fontos megjegyezni, hogy van egy úgynevezett dehidratáció, amelyet érdemes felismernünk. Ez a tipikus fáj a fejem, kicsit szédülök, és minden bajom van, biztos a kimerültség miatt van. Egyébként ezek a tünetek egyeznek a dehidratációnak a tüneteivel, amit azt mondják a szakik, hogy mindenképpen érdemes mi hamarabb komolyan vennünk, és rengeteg vízfogyasztással tudjuk ezt megoldani.
6: Egyébként a kimerültség az találó, csak ez a hőtől való kimerültség, és hogyha valaki még emellett tényleg szabadtéren nyitott nap mellett dolgozik, mert mondjuk olyan a munkája, hogy nem tudta hát olyan hajnali 8 óra előtre tenni, vagy délután 5 óra utánra, mert kettő között már elég meleg tud lenni, akkor valóban oda kell figyelni, és még az sem tilos, hogyha a fejünket valamivel védjük, egy kendő, egy sapka, ilyenkor nagyon sokat tehet, bár lehetséges, hogy meg fogjuk szokni azt is, vagy valahol majd a nem is tudom, ruhatárunknak a része lesz, hogyha esik az eső, esernyőt veszünk fel, illetve viszünk magunkkal és felhúzzuk, hát elkövetkezhet az az időszak, amikor napernyőkkel fogunk majd járni, és nem csak a strandon fogjuk használni.
5: ígértük a tegnapi nap folyamán, hogy megpróbáljuk adásról adásra körbejárni azon területeket, ahol a múlt hét elején a vihar hatalmas kárt okozott. Beszélgettünk jánosi településnek a helyzetéről. Most Oroszit kerestük fel, és ott gyűjtöttünk információkat. Hát oroszi településnek a jelentős százalékát végig sepert a vihar, ami azt mondja, hogy szinte minden második ház, sok esetben egyes felmérések azt mondják, hogy 80%-a a portáknak sérült valamilyen formában. Ugye a térségben nem igazán jellemző a fóliasátor, viszont a fóliás mezőgazdasági tevékenység, de akinek volt, hát azok is megsínlették ezt az időszakot, úgyhogy ott több fólia sátor is sérült. Ami fontos, hogy a villany csak a falu egyes részein csütörtökön, a jelentős százaléka meg teljes egészében pénteken jelent meg. Internet még most sincs a teljes település egészében, a félfaluban még mindig várják az internetek a meglétét, hát megpróbáljuk megtudni, hogy mikor lesz ebből valami. Ami fontos, hogy mostanra a legnagyobb munkálatokat azért a település önerőből próbálta megtenni. Nagyon komoly kárt szenvedett az iskola, a tetőszerkezetét láthatjátok a különböző fotókon, hogy igazán komoly kárt szenvedett. Itt még mindig áll a probléma, még a fóliát sem sikerült felhelyezni rá, viszont a ravatalozónak az újonnan készült filagóriája, vagy ilyen fa konstrukciója, hát az konkrétan megdőlt, valami nem bírta a strapát, egy 40 fokos szögben van jelen pillanatban, és ezt alig nem át kell szépíteni, illetve a munkaerő hiány az hatalmas, mert itt nagyon kevés férfi van, illetve még kevesebb mászik tetőre, úgyhogy igazán komoly problémákkal küzdenek. Fontos megemlítenünk, hogy segítség azért jött egy-két irányból. A Beregszász, a Máltai Szeretett Szolgált Mentő csoportja érkezett ki, jött több napon keresztül ott voltak, és még fognak is kimenni a következő napokban, illetve fontos megjegyeznünk, hogy az előjárók, a szomszédos települések előjárói elmentek önkéntesen segíteni a temető környékén lévő károk felszámolását, úgyhogy azért a munkálatok erősen zajlanak, és tényleg, ha van lehetőség, akkor segítsük őket a gyűjtésekben való részvétellel és bármi egyéni felajánlással, mert még mindig zajlanak az eltakarítási munkálatok.
6: A kárnak, a bajnak, a problémának senki nem örül, de jó azt megtapasztalni, hogy még mindig vannak emberek, akik segítenek, akár közelről, akár távolról, ha van lehetőségünk, tegyük meg mi magunk is.
5: Fontos megjegyezünk az önkormányzat posztolta kapcsán, hogy különböző településekről hány regisztrált kérelem futott be eddig. Jánosiban 56, Orosziból 54, Benéből 47, Kigyóson 1, Beregszászból 4, és ezeket a kárfelmérés iránti kérelmeket augusztus 4-ig, azaz a mai napig 17 óráig lehet megtenni. Nem kell más, mint az előjárókhoz fordulni, vagy Vince István alpolgármestert, vagy Horváth László alpolgármestert kell keresni. Ennyit a felhívásról. Aztán ebben a két órás műsorban is szeretnénk foglalkozni kicsit a témával. Maradunk a viharkároknál, és elfogadta felkérésünket a Máltai Szeretett Szolgálat csoportja, akik itt vannak Kárpátalján, már pont egy szerdai napon érkeztek, lassan egy hete dolgoznak itt, és a hét folyamán még mindenképpen szeretnék segíteni a helyzetben lévőket, és e kapcsán meghívott vendégeink érkeznek hozzánk. Szűcs Ágnes és Mihne Eszter, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vízhelyzetkezelési munkacsoport koordinátorai, illetve egy másik témában pedig Margitics János, a főiskolai református ifjúsági gyülekezet lelki pásztorát várjuk majd a második órában meghívott vendégünként.
6: Szóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Eszter Mihna i Ágnes Szűcs, koordinátori robocsai grup izrahovania na nadzvečanji situácii u Horskoj Matijskoj službe dopomohe ta János Margitics, pásztor reformátskoj studentskoj molodizsnoj hromádej univerzitátu.
5: Érdemes mindenképpen velünk tartani, zene után, reklám után újra itt vagyunk az FM 92.1 műsorra szól.
1: Reklama na Radio Puls FM.
7: Реклама.
8: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики.
7: Ярмарка Мюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
9: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
10: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
11: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kis táskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
12: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
13: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
15: Тетомегодашок. Етхеєн. Сокертелемел. Мегбізхатоан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül.
16: Telefonszám 095-183-83-32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилюйте.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 10 óra 31 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsorra szól, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, ha balesettel találkoztok, határon vesztegeltek, nyugodtan írjátok meg, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, így még több emberhez tudunk eljutni. Velünk van Karesz, sziasztok, szép napot, illetve Erika is írt, áldott szép nyári keddi napot kívánok minden rádió hallgatónak, műsorvezetőnek, kitartást ebben a hőségben, vigyázzunk magunkra. Köszönjük szépen. És akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégeinkkel folytatjuk.
3: Köszöntjük stúdiumban Szűcs Ágnest és Mikna Esztert, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoport koordinátorait. Szörnyi známi úsztúgyi, Ágnes Szűcs, tá Eszter Mikna, koordinátori robocsi rúpézre, huványanna nadzvicsányi szituáció, uhorszkai, mátyiszkai službe dopomohi. Üdvözlünk benneteket, Isten hozott.
4: Mi is köszöntünk mindenkit.
5: Köszönjük a meghívást.
2: Hát a viharkár az jelentős drámai helyzetet alakított ki nálunk, mert ha a székelyek mondnák nekünk, mert már csak ez hiányzott, című jelenti az is. Viszont a Máltai Szeretett Szolgálat már szerdán kiérkezett felmérni a károkat, és csütörtökön megérkeztek az első önkéntesek is. Kérek, meséltek ennek a közösségnek a háttéréről, hogyan tudtatok ilyen gyorsan reagálni a segítségben?
4: Hát ugye mi a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjában dolgozunk, és a fő profilunk, hogyha bármilyen olyan káresemény történik, ahol tudunk segíteni akár a hárításban, akár ugye ez az érintett lakosságnak a pszichoszociális megsegítése, akár pedig olyan eszközökkel, olyan munkával, amire van kapacitásunk, akkor a helyszínre érkezünk. Jelen esetben a Beregszászi Máltai Szervezettel vettük fel a kapcsolatot, ami már egy élő, meglévő kapcsolat, és az ő együttműködésükben érkeztünk a helyszínre. Mértük fel a káreseményt, és egyeztettünk arról a helyekkel, hogy melyik településen milyen beavatkozásra van szükség, és ehhez hogyan tudunk csatlakozni.
3: Ilyenkor ez hogy működik? Tehát van egy saját munkaterületetek, van egy régió, amit lefettek, és közben így radarozzátok, hogy mi történik még a külvilágban, és arra próbáltok reagálni?
4: Igen, ugye elsődlegesen Magyarország egész területén dolgozunk, azonban a Kárpát-medencére is egy elég erős fókuszunk van, és kifejezetten ugye a határon túli magyarság ügyében mindig szívesen jövünk, és megtesszük, amit meg tudunk.
6: Meg ami még ugye itt van, hogy a máltai család az eléggé kiterjedt, tehát hogy európai léptékben, illetve világméretben, szóval ilyenkor nagyon ezekhez a kapcsolatokhoz nagyon szívesen nyúlunk, hogy itt is a melegszásziakat ismerjük, vagy hogy így tényleg ezért a Kárpát-medencében könnyen és hatékonyan tudunk beavatkozni, mert mindenhol előfordul a máltai szervezet.
3: Hogy történik meg ilyenkor a prioritások felállítása, mert ha jól sejtem, azért elég sok kár történik, és hát az ember nem tud egyszerűen mindenütt ott lenni, és az erőforrások azok szűkösek vagy végesek.
4: Igen, ez néha nekünk is egy szívfájdalom, hogy nem tudunk annyi felosztodni, amennyire szeretnénk, viszont elsődlegesen ilyenkor azt mérjük fel, hogy ki az, akinek nincs segítsége, és ki az akár szociálisan olyan rászorult, hogy nem tudja más erőforrásból megoldani, és ilyenkor általában ezekhez a családokhoz fordulunk elsődlegesen.
3: Kárpátalján most kire esett a választásotok? Már 2 hete itt dolgoztok terepen. Mit választottatok, hol vagytok most?
4: A helyekkel közösen felmérve jánosi, illetve oroszi településeken dolgozunk. Jelenleg a csapatunk orosziban van. Van egy felmérésünk házakkal, ugye azt is figyelembe veszük, hogy szerencsére elég jó szomszédsági viszonyok vannak, elég jó közösség van ezeken a településeken, úgyhogy ők is tudnak saját erőből haladva, és próbálunk azoknál a házaknál, családoknál megjelenni, ahol nem tudják ezt így megoldani, és akkor náluk. Ilyenkor általában ki szoktuk használni a lakosság érdeklődését, nagyon kedvesen fordulnak hozzánk, így tudunk informálisan is információkat gyűjteni, hogy akkor tényleg melyik családnál van szükség ránk.
2: Meséltek arról, hogy van egy nevezett tetőkommandótok is, amely a máltai részegységeként képviselteti magát itt a helyszínen.
4: Igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés, illetve egy nagyon jó projekt, amit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat fenntart. Lényegében olyan szakemberekből áll, akik valamilyen általában ács mesterséget üznek, és akár viharkárok esetén, akár olyan rászorultsági alapon tudnak menni, és akkor válnak, felmennek a tetőre, és elvégzik a szükséges munkát.
3: Tehát kifejezetten van egy munkacsoport, amelyik tetőkre specializálódik?
4: Igen, igen.
6: Igen, Magyarországon a felzárkózó települések program keretében nagyon sok olyan leszakadó településen kell ilyen viharok esetén ezt a kárelhárítást elvégezni, tehát, hogy nagyon sok nagyon rossz áll a putóháznál, és ezért van egy ilyen csapat, akiknek az a feladata, hogy ezeket a feladatokat felmérjék, és a lehető leghatékonyabban erőforrás tekintetében meg tudják oldani ezt a problémát.
3: Akik érkeznek, illetve akik becsatlakoznak ebbe a munkába, ők önkéntes alapon vannak veletek?
4: Múlt héten elsődlegesen önkénteseket tudtunk hozni ide, azonban a mostani csapat, ők mindenki máltás munkatárs.
6: De a döntés az mindenkinek önkéntes volt, hogy csatlakozik ehhez a projekthez.
2: Mi az, amivel találkoztatok a megérkezések napján? Szerda volt a felmérés, csütörtökön mi az, amit tudtatok kezdeni?
4: A múlt heti önkéntes csapatunkkal elsődlegesen olyan kárelhárítási feladatokat tudtunk elvégezni, amihez nem kellett valamilyen szakmai tudás. Itt Jánosin is be tudtunk csatlakozni fa hulladékok elszállításába, utcákon lévő faágak összeszedésében, szóval olyan tereprendezési feladatokban, ami így a településnek az életét megkönnyítette. Orosziban is egy olyan egészségügyi központ előtt tudtunk rendet tenni, ami viszonylag elég fontos, hogy ott ez megközelíthető legyen a lakosoknak. Illetve tényleg a felmérés az folyamatában zajlott, a lakossággal beszélgetni, és azt is tapasztaltuk, hogy nagyon sokszor elég egy odafigyelés, meghallgatás, tényleg egy kicsit biztatás, és már ezt is nagyon szívélyesen fogadták tőlünk, hogy jelen vagyunk, és hogy érezhetnek egy olyan támogatást, hogy nincsenek egyedül.
3: Mennyire könnyű felvenni ilyen helyzetben az emberekkel, a családokkal a kapcsolatot? Milyen visszajelzéseket kaptok?
6: Szerintem mindenki szívesen veszi, hogyha kérdezzük arról, hogy mi történt vele, mert ez mindenkinek valamilyen trauma. Nagyon sokan elmesélték azt, hogy hogyan zajlott a vihar, és hogy nagyon féltek, és hogy szerintem az, hogy ezt kimondhatják, az már egy ilyen, meg tudjuk kérdezni tőlük, van erre idő, hogy megkérdezzük, az már így nagyon sokat számít.
2: Beszéltünk arról, hogy mentális segítségnyújtás is benne van ebben a munkában, szolgálatban. Ilyenkor mi az, ami igazán jelen van érzések szempontjából?
4: Azt gondolom, hogy alapjáraton, amikor egy ilyen nem várt esemény történik, akkor mindenkinek a biztonság érzete megrendül. És az első olyan sok után, amikor szembesülnek azzal, hogy ez milyen kárral járt ez az esemény, akkor talán mindenki sérülékenyebb lesz, és erre egy olyan támogatás, akár tényleg külső szereplő által, akár így a közösségen belül, hogy nincs egyedül, meg van hallgatva, van egyfajta empátia, amivel fordulunk felé, az nagyon hatékony és eredményes tud lenni.
3: Jelenleg Orosziban vagytok, ott milyen munkálatokban csatlakoztatok bele, illetve a csapat miben tevékenykedik most?
4: Elsősorban olyan házakat mértünk fel, ahol a cserép van a tetőn, és ezek ehhez a házakhoz mentek ki ugye már a szakértő kollégák. A tető helyreállítása zajlik jelenleg, és ezt is szeretnénk folytatni.
2: Mi az, amire szükség van? Nagyon sok településről nem is tudunk, hogy ilyen jelentős, akár nem jutnak el az információk néhány kilométerre, arrébb ez egy meghökkentő. Orosziban rengeteg ház sérült meg, a házak jelentős százalékot, talán minden másodikban biztosan van kár. Mi az, amire igazán szükség van? Mi az, amit a helyi hallgatók hozzá tudnak tenni ehhez a munkához, illetve a gyűjtés is megvan hirdetve, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervez.
4: Igen, jelenleg folyik egy adománygyűjtés, amihez az adományoz.hu weboldalon lehet hozzáférni. Jelenleg építő anyagokra van szükségünk, elsődlegesen cserépre. Itt ugye a már bontott cserép is nagyon hasznosnak bizonyul, és úgy látjuk, hogy ebből így sosem elég jelenleg ebben a helyzetben, úgyhogy mindenképpen cserepet szívesen fogadunk, amit a kollégák fel tudnak így a házak helyreállításához használni.
3: Humán erőforrás, emberekre mennyire van szükség, hogy látjátok?
4: Egyértelműen. Azt gondoljuk, hogy nagyon nagy eredményeket tudunk elérni a jelenlegi csapatunkkal, de hogy ez bővítve még nagyobb eredményeket. Úgyhogy aki esetleg olyan szaktudással rendelkezik, hogy biztonsággal felmegy a tetőre, és érti ezeket a munkafolyamatokat, nekik a jelentkezésüket is szívesen fogadjuk. Főleg így, hogy ugye nekünk van már egy rálátásunk, hogy melyik háznál milyen segítség szükséges.
2: Hogy látjátok a munkálatokat? Hol állnak ezek a... folyamat mennyire áll az elég, a közepén vagy a végén?
4: Hát ezt nehéz felmérni. Azt gondoljuk, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz. Vannak olyan prior feladatok, amik tényleg talán egy későbbi, akár esztétikai javítás is lehet, de nagyon sok olyan kár van, amit szerencsénk van ugye most az időjárással, viszont amennyiben ez változik, és esős időre fordul, akkor ugye ezek még sürgetőbbek lesznek, úgyhogy előre szeretnénk dolgozni. Azt gondoljuk, hogy azért ez nem a

0: így azért az otthoni munkafolyamatokat is figyelembe kell venni. Most erre a hétre számolunk, és utána felmérjük, hogy tudunk-e még emberekkel visszatérni, tudunk-e érdemben segíteni, vagy esetleg már akár az adományokkal, vagy akár az építőanyagokkal olyan segítséget tudunk nyújtani, amit már később így a lakosság is meg tud oldani.
1: Sok múlik az anyagi lehetőségeinken.
2: Ne felejtsük el lehetőséget, hogy támogatásokkal lehet támogatni a gyűjtést, illetve ezt a munkát és ezt a szolgáltat. Rengeteg házban van szükség azzal, hogy mondjuk valaki pici adományt is eljutasson hozzá, mindenképpen itt a lehetőség a Máltai keresztül élni ezzel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sok erőt és áldást kívánok a munkátokra.
0: Nagyon szépen köszönjük.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcs Ágnessel és Mikna Eszterrel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vészhelyzetkezelési Munkacsoport koordinátoraival beszélgettünk.

0: legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Kereken 10 óra 59 perc van, ennyi fért az első órákban, de egészen 12 óráig vagyunk fel, ez a keddi különkiadás műsor a Pulzus Rádió éterén keresztül élőben.
3: Hírek következnek, utána pedig velünk tarthattok továbbra is műsorunkba.
2: Bíró Csungari, nekem ezt hogy tudlak így 2026-ból? Tartsatok velünk!

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en 11 óra 18 perc van, ez a különkedés második órája, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709, 7-es SMS, Viber számunk aktív.
3: Jelenleg Beregszászban 34 fokot mutatnak a hőmérők, és hát a mai nap úgy néz ki, hogy nem fog esni, és hasonló módra készülhetünk a holnapi napra is.
2: Tarts, maradj otthon akciót, ha teheted, akkor csütörtökig nem menj ki a házból, mindenképpen a hőséget érdemes otthon átvészelni. Üzenetekkel folytatjuk, velünk van téma a Szép napot Tiszabökényből, hallgatjuk a műsort. Szeretném megragadni az alkalmat és felköszönteni szívünkhöz közel álló, nagyon bájos kedves lányt, Babják Brigittát, aki ma ünnepli 20. születésnapját. Nagyon sok szeretettel a Máté család. Téma ért, illetve köszönöm, ti vagytok a legjobbak, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk és hallgatsz bennünket, külön köszönjük a megosztásokat. És persze fontos megjegyeznünk, hogy jövünk egy újabb rovatunkkal, ez pedig a naphíre rovatunk.
4: A naphíre. A naphíre.
2: Nagyon sokat beszélünk a hőség idején, hogy érdemes vizet fogyasztani, és hát kérem szépen, ha már vízfogyasztás, akkor kicsit beszélgessünk a gyümölcslevekről, mert ugye nem olyan rég hallhattatok a hírekben, hogy szankciózzák, pontosabban korlátozzák a vízek a különböző gyümölcsleveknek a címkézését az Európai Uniós jogszabályokhoz mérten, megpróbálják itt is átalakítani az ukrajnai szabályzást ebben a szempontból, ami azt jelenti, hogy a címeknek, illetve teljes mértékben utalnia kell az összetétele, úgyhogy egyfajta változást láthatunk majd a hazai gyártmányú gyümölcsök címkézésében is, de ha már gyümölcsi, akkor beszélgessünk kicsit a gyümölcs tartalom oldaláról.
3: Így van, mert hogy gyümölcslé, hát sokféle dologból készülhet, és hát ugye a legmeghatározóbb az az lenne, hogy valóban mennyi gyümölcsöt tartalmaz, hogy 100%-os gyümölcslé, vagy csak annak hirdeti magát, mert hogy elméletben a 100%-os gyümölcslének 100%-ban gyümölcsből kellene készülnie, még a gyümölcsnektárok azok általában gyümölcstartalomnál hát olyan 50%-kal büszkélkedhetnek, míg a gyümölcs italok, vagy a gyümölcsszerű italok, azoknak a gyümölcs tartalma, valós gyümölcs tartalma csak 5-12%, és hát a mondhatnánk, hogy jó, de hát, hogy negatívba ugye nem lehet elfogyasztani valamit, a megmaradt 95%-ot, hát az legjobb esetben víz és különböző tartósítószerek, aromák és hasonló dolgok teszik ki.
2: Na, fontos megjegyezni, hogy van 100%-os gyümölcs tartalommal megáldott gyümölcslevünk. Ez igazából sűrítményből készül, hogyha dobozos kiszerelésben vásároljuk. Ez azt jelenti, hogy valamikor, lehet, hogy nem idén, hanem tavaly előtt, megleszették a gyümölcsöt, ledarálták, és kivonták belőle a legtöbb mennyiségű vizet, ezt tárolták, aztán kérem szépen idén elővették, megsózták vízzel, és így került a 100%-os gyümölcsé. Viszont azért érdemes megnézzük, hogy milyen gyümölcsléhez mennyi gyümölcsöt kell generálunk. Talán a legkedvesebb az almali, amely általában a legolcsóbb gyümölcsleveknek egyike, mert vidékünkön elég sok almával találkozunk.
3: Egy liter almalé, tiszta almalének az elkészítéséhez másfél, kicsike több, mint másfél kilogramm almára van szükségünk, mert hogy 60-65%-át magának a gyümölcsnek léteszi ki.
2: A ribizli 100% esetén 1,2 kg, a szeder 1,4 kg, a körte ugye hasonló az almához 1,4 kg átlagosan, a málna és a szőlő másfél kilóból lesz, úgyhogy ez egy teljesen szép szám.
3: És hát akkor van két olyan gyümölcsünk, amiről érdemes szót ejteni. Talán sejthetjük, hogy a narancs ital, vagy a narancs lé.
2: Egyik kedvencem.
3: Így van, hát ahhoz egy picit több kell, mint a másfél kiló, mert hogy úgy néz ki, a narancs ujjának a nagy részét a vastag héj teszi ki, így gyakorlatilag a gyümölcsnek a 40-50%-a az ilyen szempontból nem hasznosítható, abból nem lesz lé, de vajon gondoltuk volna-e azt, hogy a dinnyével is van némi problémánk, hiszen...
2: Én még sosem találkoztam dinnye 100%-ig dinnyét tartalmazó gyümölcsével. Én nem tudom, ha van ilyen, akkor mondjátok, láttam már dinnye ízű limonádét, de dinnyelevet én még soha nem vásároltam.
3: De az az érdekes, hogy vajon mennyiből kellene, vagy mennyi dinnyére lenne szükség ahhoz, hogy elkészítsük. Hát ha önmagában csak a húsát vennénk elő, akkor annak 92%-a víz.
2: Tehát ez az igazi befektetés.
3: Ott gyakorlatilag úgy vagy vele, mint a higanya, hogy a higanya az egyetlen olyan fém, amely normál körülmények között folyékony állapotban van. Itt egy kicsit megfordítanánk, a dinnye az egy szilárd víz, de mégsem jaj, jég. Szép, tehát, hogy ebben nincsen gond, de hogyha az egész gyümölcsöt vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy a héja, hát annak azért van súlya, méghozzá 35-40%-a a görög dinnyének a saját súlyának az a héja. Ebből az jön ki, hogy körülbelül ugyanúgy vagyunk, mint a narancsnál, körülbelül 2 kg-nyi dinnyére van szükségünk ahhoz, hogy egy liter 100%-os görög dinnyelét készítsünk el. A sárga dinnyével is hasonló a helyzet, mint a narancsalot, és 2-2,5 kg-nyi gyümölcs kell egy liter gyümölcsének az elkészítéséhez. Hát ott nem a gyümölcs héjának a vastagságával van probléma, hanem belül mag van, és hát ebből szintén nem készül lé.
2: Írjátok meg, hogy milyen gyümölcsövet szerettek legigazából, és mennyi fogyasztás, mi a fogyasztás mértéke ebben a nyári időszakban. 11:24 percen megyünk, és 2 perceken belül meghívott vendégünk érkezik hozzánk a terveink szerint a stúdium kerekasztalához.
3: Méghozzá várjuk Margitics Jánost, a Fridge lelkipásztorát.
2: Témák pedig a különböző programok, amik a következő hetekben zajlanak majd, illetve holnap is, e kapcsán beszélgetünk majd. Háttérben zenététel, reklám után újra itt vagyunk.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 36 percen köszöntjük a Pulzus Rádió hallgatóit, a különkedés kedd délőadás, a szóval egészen 12 óráig, akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, mert kivott vendégünk érkezett hozzánk.
3: Aki ez alkalommal nem más, mint Margitics János, a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet, azaz a Fried lelki pásztora. Szörnyi znamy u studii, János Margitics, pásztor reformáckai studentskai molodzsnoi Romádi Universitátu. Áldás békességet köszöntünk.
4: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Egyrészt holnap már attrakció készülődik, amelyben a jótékonyság lesz a fős szerep, illetve az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint reménységszerűen, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
4: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van. Ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik éve, tehát harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot. A másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágy arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
4: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit, meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább, és a méltán híres Chill Zone-unk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszervásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
4: Hát olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolat felvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Egy szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog fel kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, ami szintén nem az egészséges.
2: Hát ez nem rosszul hangzik.
4: Nem az egészséges.
3: Ifjúsági étel.
4: Igen, nem az egészséges kategóriát erősíti, de cserébe be kell valljuk, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni, és amit egy ilyen szolgálati közlemény, hogy mindenki hozzon magával a kulacsot, hogy nem műanyag pohár tengerre zárjuk az alkalmat, hanem egy újra tölthető kulacs az mindenkinek megoldja a napi problémáját, mert lesz kihelyezve ivóvíz pont, ahol megfelelő minőségű ivóvizet lehet magunkhoz venni, mert most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon jó szuper napot tölthetünk együtt.
2: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
4: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek,

0: tapasztalónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprűvonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: A holnapi alkalom miről fog majd szólni, mikor, kinek, hol kell lennie, hogyha támogatni szeretné a villámtöltést?
0: A holnapi nap 10 órától 1-ig itt leszünk a főtéren, állítunk fel árnyékot adó alkalmatosságot, és gyerekeknek, meg mindazoknak, akik szívesen hordanak arcfestést, kínálunk egy olyan lehetőséget, hogy le tudnak ülni, és belátásuk szerint egy adománnyal tudják támogatni a villámtöltésnek a megvalósulását, valamint, hogyha mindeközben a megéhezés témaköre azért felmerülne, akkor egy fél méterre arrébb egy ugyanilyen jótékonysági sütivására készülünk, ahol az évszakhoz illő süteményeket lehet kipróbálni a beregszászi gyülekezet közösségének tolmácsolásában.
2: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kevezett ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a beregszászi református gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Margit Jánossal, a Fríd lelkipásztorával beszélgettünk.

0: egyszer. 11:57 perc van, hölgyeim is, lassan kerekítenünk le a két órás különkedés műsort a Pulzus Rádió élőadások sorában. Lassan végéhez érkezünk a műsorunknak.
1: Egy születésnapos gondolatával szeretnénk zárni a mai műsort, és a születésnaposunk, az ünnepeltünk a mai napon nem más, mint Udvaros Dorottya, Kossuth és Jászai Mari díja színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A gondolat pedig így hangzik tőle. Ha szeretnék kikapcsolódni, akkor nem egy buliba megyek el sok ember közé, hanem egy erdőbe vagy a vízpartra, mert ott tudok megnyugodni, ott tud az összecsomózott idegrendszerem kisimulni.
0: Kárpátaljai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Maradj otthon a teheted a nagy hőségben egészen péntekig, kell várunk a lehűlésre, kitartást kívánunk, igyatok sok folyadékot és hallgassátok a Pulzus FM-t itt a 92.1 műsorán. Búcsúzok a szerkesztők az alkalommal, Gogola István
1: és Béta Zoltán.
0: Isten velünk, sziasztok, sziasztok, Magna Cum Laude mindig lesz.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Megtörtént a sorsolás mind három európai kupa sorozatban, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában, amelynek eredményeként ismerté váltak a selejtező rájátszásának playoff párosításai. Az Európa Ligában a Ferencváros a rájátszásban a Trabzonspor-ral találkozhat, ha előtte sikerrel veszi a lengyel Górnyék Zsábze elleni párharcot. Ennek a párosnak a győztese bejut az Európa Liga csoportkörébe, míg a vesztett csapat a Konferencia Ligában folytatja a szereplését. A Konferencia Ligában a kijevi Dinamo, amennyiben a harmadik fordulóban legyőzi az azeri Karabakh csapatát, a Twente Dák 1904 párharc győztesével találkozhat. A Dinamo a Karabakh elleni mérkőzéseit augusztus 6-án és augusztus 13-án játssza le. Vidbúlsz és Repkoványa Trióki Eurókupkovők turnyériú, Lihi Csimpioni, Lihi Európa, Lihi Konferenci. Zapítszunk, amely a kóztáli, vidomi szippari playoff kvalifikáció. Ulizi konferenci kévészkede Namo Razi Peremohi nad Azerbajdzsánszkim Karabakhom, mutrátyom Rámúgyi Mózse Zusztritisze s Peremorszem pár Twente Dák 1900 Dinamo svoj mači proti Karabahu provede 6. a 13. srpnja. U Lizi Europy Ferencvarošu u play-off može sustriti se s Trabzonsporom, jehčo pred cim uspišno podolaje poljski Górnik Zabrze. Переможе цього протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи, а команда, що програє, продовжить виступи у Лізі конференції. A Velszi Labdarúgó Szövetség elsőként vonta vissza hivatalos támogatását Gianni Infantino jövő évi ura választásával kapcsolatban, erről a Sky Sports számolt be. A döntést a szervezet szerint a FIFA jelenlegi vezetőinek kommunikációs és irányítási hiányossága indokolták. Az Angol Labdarúgó Szövetség szintén azt tervezi, hogy levelet küld, amelyben jelzi, többé nem támogatja a FIFA jelenlegi elnökét. A lap információi szerint az UEFA tagszövetségek többsége hozza ezt az álláspontot. Infantino tisztában van ezzel, ezért a következő ciklusához szükséges támogatást elsősorban ázsiai, afrikai és dél-amerikai országokban igyekszik megszerezni. Футбольна асоціація Велсу офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Джані Інфантіно президентом FIFA наступного року. Про це повідомляє Sky Sports. Рішення ухвалили через провал комунікації та недостатню ефективність лідерства з боку чинного очільника FIFA. Футбольна асоціація Англії також планує надіслати листа, в якому буде вказано, що вона більше не підтримує чинного президента. За даними видання, більшість асоціацій УЄФА поділяють цю позицію. Інфантіно це розуміє і планує шукати підтримку серед країн Азії, Африки та Південної Америки. A héten elrajtolnak a nemzetközi kupák újabb selejtező körei. Ma kezdődik a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, ahol a legnagyobb figyelem a horvát bajnok Dinamo Zagreb svájci vendég szereplésére és a nem bajnoki ág rangadóira irányul. Szerdán a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában, a zöldfehérek a Gruppama Arénában fogadják a lengyel Górnyék Zsábze csapatát. Augusztus 6-án csütörtökön jön a Konferencia Liga dömping, a Dinamo Kijev az Aréna Lublinban fogadja az azeri Karabakh csapatát. Новые раунды квалификации международных кубков. Сегодня начинается третий тур Лиги чемпионов, где наибольшая увага прикута до гостевого матча хорватского чемпиона Загребского Динамо. У середу в Лизі Європи Ференцварош прийматиме на групама арені польську команду Górnik Zabrze. У четвер 6 серпня відбудеться великий ігровий день Ліги конференції. Київське Динамо прийматиме азербайджанський Карабах на арені Люблін. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama parti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Єшегідні Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13-го.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Megtörtént a sorsolás mindhárom európai kupa sorozatban, a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában, amelynek eredményeként ismerté váltak a selejtező rájátszásának playoff párosításai. Az Európa Ligában a Ferencváros a rájátszásban a Trabzonsporral találkozhat, ha előtte sikerrel veszi a lengyel Górnyék Zsábze elleni párharcot. Ennek a párosnak a győztese bejut az Európa Liga csoportkörébe, míg a vesztes csapat a Konferencia Ligában folytatja a szereplését. A Konferencia Ligában a Kijevi Dinamo, amennyiben a harmadik fordulóban legyőzi az azeri Karabakh csapatát, a Twente Dák 1904 párharc győztesével találkozhat. A Dinamo a Karabakh elleni mérkőzéseit augusztus 6-án és augusztus 13-án játssza le. Vidbúszja Zsrebkovány a Trióki Eurókupkovők turnyériú Lihi Csimpióni v Lihi Európeta Lihi konferencié. Zapítszum kamelyek osztále vidomi vszi pari plió kvalifikácié. U Lihi konferencié kéviszke Dinamo urázi peremohy nad azerbajdžánským Karabachom u tretjemu raundi može zustritися s переможцем pary Twente Dák 1900 4. Динамо свої матчі проти Карабаху проведе 6 та 13 серпня. У Лізі Європи Ференцварош у плей-офф може зустрітися з Трабзонспором, якщо перед цим успішно подолає польський Górnik Zabrze. Переможець цього протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи, а команда, що програє, продовжить виступи у Лізі конференцій. A Velszi labdarúgó szövetség elsőként mondta vissza hivatalos támogatását Gianni Infantino jövő évi újraválasztásával kapcsolatban, erről a Sky Sports számolt be. A döntést a szervezet szerint a FIFA jelenlegi vezetőinek kommunikációs és irányítási hiányosságai indokolták. Az angol labdarúgó szövetség szintén azt tervezi, hogy levelet küld, amelyben jelzi, többé nem támogatja a FIFA jelenlegi elnökét. A lap információi szerint az UEFA tagszövetségek többsége hozza ezt az álláspontot. Infantino tisztában van ezzel, ezért a következő ciklusához szükséges támogatást elsősorban ázsiai, afrikai és dél-amerikai országokban igyekszik megszerezni. Футбольна асоціація Велсу офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Джані Інфантіно президентом FIFA наступного року. Про це повідомляє Sky Sports. Рішення ухвалили через провал комунікації та недостатню ефективність лідерства з боку чинного очільника FIFA. Футбольна асоціація Англії також планує надіслати листа, в якому буде вказано, що вона більше не підтримує чинного президента. За даними видання, більшість асоціацій UEFA поділяють цю позицію. Інфантіно це розуміє і планує шукати підтримку серед країн Азії, Африки та Південної Америки. A héten elrajtolnak a nemzetközi kupák újabb selejtező körei. Ma kezdődik a Bajnokok Ligája harmadik fordulója, ahol a legnagyobb figyelem a horvát bajnok Dinamo Zagreb svájci vendégszereplésére és a nem bajnoki ág rangadóira irányul. Szerdán a Ferencváros is pályára lép az Európa Ligában. A zöldfehérek a Gruppama Arénában fogadják a lengyel Górnyék Zsábzsé csapatát. Augusztus 6-án csütörtökön jön a Konferencia Liga dömping. A Dinamo Kijev az Aréna Lublinban fogadja az azeri Karabakh csapatát. Нові раунди кваліфікації міжнародних кубків. Сьогодні розпочинається третій тур Ліги чемпіонів, де найбільша увага прикута до гостьового матчу хорватського чемпіона Загребського Динамо. У середу в Лізі Європи Ференцварош прийматиме на Групама Арені польську команду Górnik Zabrze. У четвер, 6 серпня, відбудеться великий ігровий день Ліги конференції. Київське Динамо прийматиме азербайджанський Карабах на арені Люблін. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075 123 88 88. Екодрайв таксі. 075 123 88 88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.
7: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
12: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
13: Köszöntöm a hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. Mai műsorunkban két fontos témát is körbejárunk, ugyanis Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos fórumnak, amelynek résztvevői több kárpátaljai roma közösséget, oktatási és szociális kezdeményezést is felkerestek. A konferencia céljairól és a program tapasztalatairól Zán Fábián Sándor püspököt hallhatják.
14: Kievből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt.
13: Ezt követően pedig a Kárpátaljai Református Gyülekezetek gyermek és ifjúsági szolgálatáról beszélgetünk. A mezőgecsei vakációs Biblia hétről, a közösség összefogásáról, valamint a konfirmandus táborok tapasztalatairól és a fiatalok megszólításának lehetőségeiről Dávid Árpád lelkipásztorral beszélgetünk.
15: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés. És minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában.
13: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
16: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nemes esemény. Sok vendég messziről, sok ember jött, sok ember mondjuk azt, hogy kíváncsiak, vagy megszerették volna nem csak hallani, hanem nézni is, legalábbis valahogy beszakadni a romák életébe, ha még néhány órára is. Püspök úr, néhány szót erről a mai napról, mit kell tudni a vendégekről, milyennek a látogatásnak a célja.
14: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár Ukrán Ula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés vagy hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra kezdeni velük.
17: Más-más intézményekben voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszászban, a cigánytáborba. Megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban? Hogyha valahogy megpróbáljuk ezt valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt?
14: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom milyen anyagi biztonságot adni. Nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni. Nagyon sok esetben nem tud 1000 dolgot. De azt mondja, ha magamtól meg is vonom a gyerekem óvodába, menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodást, a orvosi ellátást. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrnak. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változni változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
13: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Vakációs Bibliahetet szerveztek a Mezőgecsei Református Gyülekezetben. Arról, hogy hogyan készült a gyülekezet a vakációs gyermekhétre és táborra, milyen szerepet vállalt ebben a lelkipásztor és a gyülekezeti tagok és fiatal segítők, és hogy hogyan lehet a mai gyermekek és fiatalok számára érthető és élő módon továbbadni Isten igéjét. Dávid Árpáddal, a Mezőgecsei Nagybaktai és Tiszacsomai Református Gyülekezetek lelkipásztorával beszélgetünk.
1: Jó látni, amikor a gyülekezet életében a gyermekhét zajlik, mert ilyenkor azért a következő generációkat láthatjuk, és nagyon nagy szép számmal gyűltek össze a Kohen gyermekhéten július 6-ától. Kezdjük ezzel a két programot, aztán megyünk is tovább majd a konfirmandus hétre is.
2: Ez minden évben egy nagy szervezés. Én úgy látom, hogy a gyülekezet lelkileg is készül rá, és természetesen hát a programok, amik megvalósulnak, azok is igénylik azt, hogy a háttérben legyen egy kis szervezés, és minden évben így kezdünk bele. Próbálunk már a program kiosztásakor, átvételekor vannak ilyen napok, amikor készülünk arra, hogy kinek milyen szerepe lenne ebben a munkában. És hát van a lelki oldal, ahol a színdarabokhoz, az aranymondás tanításokhoz, különböző egyéb játékos dolgokhoz kell segítség, és ezeket is igyekszünk csoportosítani, általában mindig van egy felelős, és ugyanígy az étkeztetés kapcsán is, tehát amikor a gyerekek jönnek, és ki kell gondolni, ki kell találni, hogy akkor mivel fogadjuk őket. Nagyon érdekes, ahogyan hozzáállnak maguk a gyerekek is, meg a felnőttek is. Azért érdekes, mert találkozni kell az igényeknek a lehetőségekkel. Mellette a legfontosabb mindig a lelki. Tehát, hogy a lelkileg ezek a gyermekek, ezek mit tudnak hazavinni, vagy mire fognak emlékezni, és ezért van aztán a kézműves része is a dolgoknak, hogy valami látható bizonysága legyen, hogy ez erről szólt, és hazaviszem, és emlékszem rá, hogy Jézus a vizen járt, és oda ment hozzá Péter például, és ezt valahogy tárgyasítani. Az aranymondás megint, tehát a vizuális megvalósítás, hogy látom is, hallom is, mondom is, ismétlem is, és akkor mi reménykedünk mindig benne egy gyerekét kapcsán, hogy az, ami elhangzik, az nem csak az ételről fog szólni, mert sajnos a társadalmunk is olyan irányba halad, hogy az ételes része az hangsúlyosabb, mint a lelki része, és ezt valahogy, ezt a mérleget át kellene billenteni.
1: 40 gyermek gyűlt össze, és 16 segítő is volt. Miért fontos ez a gyülekezet életében?
2: Valahogy az lenne a helyes, hogyha mindig lenne segítség. Én úgy vagyok vele, hogy egy évbe egyszer, amikor próbáljuk ezeket szervezni, akkor kiderül, hogy a gyülekezet mennyire teherbíróképes, hogyan tudja ezeket a dolgokat feldolgozni. Jönnek, akik szeretnének erre valamilyen adományt adni. Vannak természetbeli adományok, vannak anyagiak, ami kimondottan arra a célra szolgál, hogy megvalósuljon maga a gyermekét, de mindig fontos az imádságos háttér is. Tehát én szoktam ezt is hirdetni, hogy ha lehetőség van, és nem tudunk egyik területen se a gyermekéthez hozzájárulni, akkor az imádságba hordozzuk magát a megvalósítást, vagy magukat, a gyermekeket, szülőket.
1: Fontos terület ez is mindenképpen. A Kohen gyermektáborok azért egy nagy keretet adnak a kárpátaljai református gyülekezeteknek a táborozhatási időszakában. Miért jó ez? Hogyan tapasztalták a hét után? Milyen segítséget ad a folyamatos tematikai háttér, központosított háttér?
2: Ha az egyház egészét nézzük, akkor ez mindig jó, hogyha van egy közös szervezés, és erre az ember rákészül. Hát van egy közös program, és valahogyan mindenki számára világos, hogy kell egy hetet csinálnom, ami erről a programról szól. És annyiból jó, hogy nem kell egyedül kigondolnom, hogy akkor tematikába, színdarabokba, aranymondás tanításba, hogy legyen ez, hanem ezt megcsinálja egy profi csoport már, ugye szét vannak ők osztva Kárpát-medence szinten ebben, és ők ezt előkész. Amikor megkapom készen a programot, akkor én csak betöltöm a nevekkel, és a díszlettel, mert hát a díszletet is ki kell gondolni, a hátteret, a különböző lehetőségeink vannak rá, hogy valamit elkészítsünk, vagy meg kell vásárolni valamit, kölcsön kell kérni valamit, és ez mind ilyen logisztikai dolog, hogy az ember törje a fejét már, és ez is része a gyülekezet életnek, hogy van egy kérdés, vagy van egy probléma, és erre meg kell találni a megoldást. És hogyan tudjuk megcsinálni, vagy hogyan tudunk valami hasonlót megvalósítani, hogy az szép legyen.
1: A gyülekezetnek a helytállása ebben az időszakban nagyon fontos, mert a 16 segítőnek egy csomó technikai kérdése is van. Mit látunk ilyenkor gyülekezetvezetőként, hogy mennyire aktivizálódik maga a közösség, maga a gyülekezet? Végül is vagy az unokáinkról, vagy a gyerekeinkről szólnak a táborok, mert a saját településünk gyerekeinek a táborosztatása zajlik. Mennyire látjuk azt, hogy ilyenkor kicsit lelkesebbekké válnak a szolgálattevésben a gyülekezet tagjai? Azt tudjuk, amikor egy közösség szolgálatban együtt dolgozik, annak a gyümölcse nagyon sokáig erősen látható.
2: Én azt figyeltem meg, hogy vannak, ahol a nagymamák lettek aktivizálva, és az unokát például rendezni kell, vagy fogadni kell. Valahol a szülők lettek aktivizálva, és a szülő tudja, hogy ezen a héten a gyermek táborozni jön. Tehát ilyen minden nap el kell készíteni, és ráadásul az is volt a mi programunkban, hogy minden nap más színbe kellett felöltözni. Tehát ezt is a gyerekeknek kellett végig, meg a szülőknek, az anyukának, hogy akkor erre a napra, ha piros ruha kötelező, akkor valami pirosat keresek, a kisfiú akkor is, és ezt jó volt látni, hogy azért a nagy többség azt betartotta, hogy akkor a mai nap az piros nap, vagy zöld nap, sárga nap, és akkor ez látható is a fényképeken, és így mindig be tudjuk azonosítani, hogy ez melyik nap volt, mert látom, hogy ezen a napon kékben vannak, akkor tudom, hogy melyik nap jöttek, és étkeztetésbe is bekapcsolódtak. Ugyanis mindig van egy kis konyhai segítség, és vannak, akik előre aggodalmaskodnak, hogy akkor lesz elég segítség, meg hogy fogjuk tudni megvalósítani, de mindig jöttek olyan emberek, akik valamiben segíteni akartak, és akár úgy, hogy az unokát hoztuk, akár úgy, hogy a gyermeket hoztuk, és ott maradtak. Volt egy kis kötetlen beszélgetés a felnőttek között is. A segítőknek is szerintem ez nagyon jó volt, mert felelősséget kaptak. Tehát olyanokat állítunk be mindig, sajnos ez így van, hogy vannak nagyon jó ilyen tehetséges előadók, vezetők, és ők meg tudják ilyenkor mutatni, hogy valóban ott van a tehetség, aztán a következő évben már, ahogy nőnek, úgy kerülnek egyre messzebb a tanulmányaik miatt, és újakat kell beállítani, és megint egy ilyen tehetségkutatás zajlik, hogy rábízzuk a feladatot, és akkor neki bizonyítani kell, hogy én ebben megállok. És az sikerélményt is ad, hogy sikerül, ha meg valami nem sikerül, akkor meg egy törekvés van, hogy én szeretnék ebbe fejlődni, és talán jövőre meg lesz a lehetőségre.
1: Újabb generáció képzése zajlik. Mennyire nyitottak a gyermekek Isten igének a befogadására? Maga a tematika, a módszertan is nagyon figyel arra, hogy finoman hangoltan próbálja eljutatni az igét a gyermekek nyelvén, a gyermekeknek a szívéhez. Mennyire sikerül, mennyire látjuk ezt a mai világban működőképesnek?
2: Változott a technika, és változott vele az embernek a türelme is, és ma már nem lehet egy órás előadást tartani, nem lehet valami átvezető nélkül elmondani, tehát a szemléltetés, a lényegre törés az egyre erősebb kell, hogy legyen, és nekem nagyon jó tapasztalatom volt a Bárka tábor, amikor itt voltak, tehát ők erre tették az élménypedagógiára hangsúlyt, és a mi Koenes programunkban is, meg a konfirmandus programban is, ez látható, hogy igyekszünk egy kicsit úgy csomagolni, hogy emészthető legyen, mert az, éppen beszélgettünk erről a lelkészekkel, hogy tehát az, ami a 90-es években volt, hogy két előadás délelőtt, két előadás délután, meg csoportbeszélgetés, ezt a fajta rendszert most nem tudnám megvalósítani. Érezni lehet azt, hogy túl sok információ van, és a gyermekek ezért kis adagokba tudják csak felfogni, vagy elfogadni az információt, és úgy kell elmondani, hogy ez meg is maradjon. Tehát amikor túl sok információt, akkor az agy lehet, hogy ki is kapcsol, és akkor feleslegesen beszél az ember, néha így érezni, és az a gyermekeknél lehet a leginkább látni. Tehát a felnőtt lehet, hogy még el fog ülni, de a gyermekek azok nem fognak sokáig ülni. Különösen az óvodások azok már nagyon látni, hogyha nem ragadjuk meg a figyelmet, akkor ott kész, nincs tovább.
1: Egy másik generációban megszólítva éppen a napokban zajlik a kiskörzeti konfirmandus tábor, ahol Mezőgecse is képviselteti magát a saját fiataljaival. Beszéljünk erről.
2: A konfirmandus hetünk külön a Krisz szervezeten keresztül erről megrendezik. Tehát ők azok, akik állják vagy rendezik a háttér anyagot. Itt is megvan a program, ebben az évben a programnak a neve a töréspont, és három alcíme van, közeledés, követés és küldetés. Nagyon jó program, mindenre kiterjed, és mindig itt van a kérdés, hogy alakítani kell a konfirmandusok igényeihez a programot. Tehát minden csoport egy kicsit más, és a mi körzetünk, itt a környező gyülekezetek, megint egy másik fajta gondolkodás, másik fajta kultúra egy kicsit. Itt van az előrelátás, hogy mennyire tudjuk 100%-ba alkalmazni. 100%-ba én úgy gondolom, hogy egy programot se lehet, tehát ilyenkor mindig a lelkészekkel megbeszéljük, hogy akkor ki hogyan gondolja, mit tudna belőle megvalósítani. Van egy reggeli áhítat, van egy délelőtti előadás, és van egy esti igei evangelizáció szolgálat, és a köztük lévő szüneteket, azokat kell betölteni úgy, hogy legyen csoportbeszélgetés, vagy legyen valamilyen délutáni aktivitás. A délutáni már tavaly előtt is úgy csináltuk, hogy mindig van egy kis filmnézés a kiválasztott filmből. Mi nézünk mindig egy-egy részt, mert ők nem ismerik ezt, tehát nehéz olyan információt adni, ami plusz. És arra gondoltam már a tavaly is, hogy összesíteni kellene, hogy azt, amit látunk, az mennyire egyezik a Bibliával. És akkor mindig van egy délután ilyen csoportbeszélgetésünk, ahol összekapcsoljuk ezt, hogy amit láttunk, az vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. És ilyenkor jó beszélgetések vannak, mert ők feltételeznek mindig dolgokat, hogy amit látunk, az úgyis van, és helyére kell tenni. Tehát ez inkább ilyen előkészítő, hogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Mit kell tudni a tábornak az alapinformációról, hány közösség, hány gyülekezet vesz részt ezen a héten?
2: Ez most egy olyan új felállás, hogy megvan a mi környezetünk, tehát a muzsai, a benei, a badallói, gecsei kör, és mellette becsatlakozott még pluszba Péterfalváról Hunyadi Attilás Peres úr fiataljaival. Bart Ellemér misszionárius lelkipásztor is szolgál, ő is része az esti alkalmakkal ennek a hétnek. Valamint igyekeztünk hozni pluszba fiatalokat, lekonfirmált fiatalokat, lánynevelőket, fiúnevelőket, de nehéz, ez a része itt nehéz, hogy őket megtalálni, meg ráérjenek, ez a korosztály ráérjen a nevelésre, és aztán ott legyenek mindig a helyzet magaslatán, amikor oda mennek hozzájuk, és valami probléma van, de ez is egy nagyon jó előkészítő. Én úgy látom, hogy felelősséget kapnak, feladatot bíznak rájuk, és ők nekik ebben helyt kell állni, és ezt mindig nagy öröm nekem, amikor látom, hogy sikerül, tehát amikor ő meg tudja oldani azt a felmerült problémát önállóan is.
1: A tinédzser korosztálynak megvan a saját kihívása békeidőben is, de egy háborús időben az talán halmozottan jelen van. Én emlékszem a saját ifjúsági táborainkra, ahol rengeteg megtérés volt, én magam is egy ilyen tábornak a gyümölcseként értem meg, hogy azért életek változtak meg. A Kárpátalja, az a mai generációnak a jelentős százalék a különböző nyári táborokban tért meg, legyen az Balazsér, Aklihegy, vagy sorolhatnánk a gócpontokat. Ezek a táborok ezt a feladatot is akarják betölteni, ezt a célkitűzést is vállalják?
2: Az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És azóta is ez az egyháznak a legfőbb feladata, hogy tanítvánnyá tenni minden népeket. A megvalósításban már nem mindig egyezünk meg, de konfirmandus tábor éppen a konfirmandusokat kellene, hogy felkészítse erre, hogy átadják az életüket, átadják a szívüket az Úr Jézusnak. És voltak olyan nyári táborok, ahol ez kicsit erőltetett volt, tehát, hogy igenis, gyere ki, jelentkezz, maradj itt. A másik véglet az, amikor nincs semmi, és akkor hazamegyünk, és bennünk van a tűz, de nem tudjuk, hogy mi az, a Szentlélek tűze, és aztán mindig próbáljuk ezt valahogy variálni, hogy akár úgy, hogy imádkozunk együtt, akár úgy, hogy beszélgetünk együtt, de a fő feladatot nem szabad feladni. Tehát egy egyháznál fontos a szervezet, fontos az, hogy működjön, fontos, hogy meglegyenek az alkalmak, de a tanítvánnyát tétel az igaz. Az fő feladata az egyháznak, és ahol ebben segítséget kapunk, akár az ifjúsági szervezeten keresztül, akár így programokon keresztül, a gyülekezeti alkalmakon, az mindig ezt a célt kell, hogy megerősítse bennünk.
1: Milyen mosoly van a fiatalok arcán, mik a megtapasztalások a mai kis körzeti konfirmandus táborról?
2: Nagyon nehéz dologgal indultunk, ugyanis én úgy láttam a tavaly, hogy zavar a telefon, és ezért elzártuk a telefonokat, csak szabadidőben van odaadva délután. És ez egy bizonyos feszültséget okozott a fiatalokban, akik nem tudom hány órát telefonoznak egy nap, de sokkal többet. És ez úgy érezhető volt, hogy ezt nem tudják elfogadni. És egy ilyen indulat, egyfajta hiány, elvonási tünet jelentkezett. De én akivel beszélgettem, tehát nem csak ezen a héten, hanem korábban is, ahol ezt meglépték, ott utólag hálásak voltak a fiatalok is, meg a szülők is. És most is a szülők visszajelzése alapján ők örülnek, mert lehet, hogy ők ezt nem tudták megtenni, ezt a lépést, hogy a fiatalok tudjanak egymással beszélgetni, meg legyen idejük másra is. És jó volt megfigyelni, hogy az első nap még ez a hiányérzet ott volt bennük, és a második napra ez olyan

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Хорош.
1: Да.
2: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: boca.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Pulse.
3: Vivian Ostapa. Iodin FM.
2: Klasné radio. Vdorohu.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: sincs vissza.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse 92.2 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok minden Púzus FM hallgatónak, a mikrofonnál Antal István. A mai zenesában a következő fél órában Chris Rea dalai szólnak. Ő az a brit dalszerző énekes, akit legtöbben a jellegzetes rekettes hangjáról is, persze a Driving Home for Christmasról ismernek. De hidd el, sokkal több van benne, mint egy karácsonyi sláger. Útra kelünk a blues, a rock és a melankólikus balladák világában. Vitányra ragyoztuk a Csámsz, van Vedúcsé Antal István, Iszonyú programi muzésnő track prozbúcsé egy hité, Brutánsko, Szlivakai kompozit, Chris Rea. Завышайтесь, я с нами.

fért bele a mai fél órába. Chris Rea egy olyan művész, akinek a zenéje sosem megy ki a divatból, mert egyszerű, őszinte is benne van az élet minden szépsége és fájdalma. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, köszönöm, hogy itt voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Сегодня у программы музычный трек прозвучали хиты британского співака и композитора Крис Реа. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіополіс.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok!
1: Jodin FM.
0: Klassne radio.
1: Vdor

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádió.

A zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú. Megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát. Mégye bátyáiddal? Mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám. Jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szívek közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajította parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étels ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mind hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt, hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyereki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza mátkádhoz, vígd neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást, de csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a zápor eső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is, arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Semféle nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát, csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben?
Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhincs meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhintsd meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívül belül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézulak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú. Megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, azt kiseprőzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot, s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: ránk kerül.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.